0: Lakmacsun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Haiti, Honduras, Hongkong és Magyarország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szeretnéd, hogy a Lamacsún rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
4: Ez itt a Lamacsun.
5: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
6: Rub-a-dub-dub. Rub-a-dub-dub is an English language nursery rhyme, first published at the end of the 18th century in volume 2 of Hook's Christmas books, under the title Dub a Dub Dub rather than Rub a Dub Dub. It has a Rout Folk Song Index number 3101.
7: Lamacsun rádió.
8: Török pizza online rádió.
7: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium. Ez a dalmatoger.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a pörög, ugye, így valahogy
2: van
1: így,
2: az
1: így
2: jelenet,
1: igen. És akkor egy csaj, a srác, Rose? A csaj, igen, Rose, a
2: Jack.
1: Leo, a Jack, meg a Rose meg én, és akkor a Rose mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
2: Lamacson Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Welcome back. You are listening to Transients on Kashmir Radio. My name is Lou Drago. In the last hour you've been listening to has been a mix by Super Inter. It's actually comprised of all of her own music, some of which was made especially for this show. Super Inter is a musician based in Ukraine. And tonight on Kashmir we are spending the evening to play back a bunch of music that we've had over the last years, produced by our friends and collaborators in Ukraine. I met Super Inter or Yulia as part of a residency that I was a part of in 2019, along with some others from Kashmir Radio, and yeah, it's been a pleasure to keep in touch and work together. And it, yeah, of course, it's also all the more terrifying to know that your friends are in such precarious situations. So we hope that sharing their music on the airwaves tonight reaches many listeners, and that their messages reach you also. There are many ways you can help and get involved, from greeting people who are fleeing Ukraine, to housing people if you have a spare room, to donating money, of course, or medication. Medication is in high demand. Transport also, if people are willing to be driving there to collect people, taking people across the border. It's also something that's desperately needed. In any case, we have a lot of resources that we've compiled from various sources, and these will be available on the Kashmir website. So please head there and check how you can be of assistance to support all of those who are affected in Ukraine. And enjoy the rest of the programming tonight.
1: You're listening to Transients.
2: La Magyar Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
5: Most pedig következik egy wiki szócikk.
6: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, impérium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat, és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
2: Lamacsun Rádió.
7: Milyen hangot ad ki az Illuminati?

0: Szabadcsó Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16...

0: Ez a lamacsú hangja.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Dalmacsú Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: Afganisztán, Albánia, Algéria, Andorra, Angola, Antigua és Barbuda, Argentina, Örményország, Ausztrália, Ausztria és Azerbajdzsán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi! Köszi!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lamacsun.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Macedónia, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, a Maldív-szigetek, Málta, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegro, Marokkó, Mozambik és Myanmar nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Na mi van még?
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Korjó. Korjó egyik legnagyobb vívmánya a Celadon kézművesség volt, amely a kínai fazekasságot is jóval felülmúlta. Számos innováció fűződik a korjói fazekassághoz. Ugyancsak Korjóban találták fel a mozgatható fémbetűs nyomtatást, mintegy 200 évvel Gutenberg előtt a legrégebbi ilyen eljárással készült könyv a Csikcsi. A Dél-Kyongszang tartománybeli Heinsa templomban őrzik akkor egy másik kiemelkedő és egyedi dokumentumát, a Tripitaka koreanát, amelynek 81.258 fanyomó dúcával a világ legrégebbi, érintetlen, kínai írással feljegyzett buddhista kánonját lehet nyomtatni.
2: Lakmacsúcs Rádió.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lavasó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tekfelhő ajánló.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a Lakma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytat.
6: Mosogatógépben is mosható.
3: 1993-ban te voltál az első
0: zongor.
6: Élvezd hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
8: Semmi sem víz kárban.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
7: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
6: Ne feledje!
1: lamacsun.hu/donate
9: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Áramvédő kapcsoló. Az áramvédő kapcsoló ismert még fíjrelé, érintésvédelmi relé, EV relé és életvédelmi relé, illetve AVK néven is, angolul Residual Current Device, németül Fehler Storm Schutzschalter, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben relatíve kicsi, szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.
10: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg, vagy edd meg.
11: Zamatos, mint a lahmacsun.
12: Szereted?
11: A
12: kísérletező?
11: Zenéket?
12: Válogatásokat?
11: Az?
12: Experimentál.
11: Teg.
12: Experimentál.
11: Teg.
12: Alatt.
11: Több.
12: Alatt.
11: Műsort.
12: Alatt.
11: Is.
12: Találsz.
11: Ebben.
12: A.
11: Műfajban.
12: Például.
11: Donát kacsa.
12: Klub.
11: Kacsa klub.
12: Paika.
11: Vagy.
12: Havi.
11: Zaj.
12: Műsoraink.
11: Lamacsun Rádió.

0: Amacsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsony Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.

0: Minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsul Rádión.
1: Ez a te haver, le tudod hívni a liftet a tizedikről.
2: Rangyú zsongi ellen tél, Púnan házén kangar tó, Dána jön a tendén mang, Kevri tagar jövő cse, Dűnán kvendő nászé pang, Pánsón muszín cse la yang, Tisún jörbő tabala, Kangtón jége kartab cse,

egy nőnek a sírnak. Nevesek vagy sírjak vagy, szeleteljek fel még néhány rap csapatot, akikkel a lovacska messzire elvágtatott és rákapott az agyon koptatott darra. Ez az egy gondolat bensőmet igencsak marja, mert nincs aki helyettem a szavakat egyé varja. Toldozza, foldozza, a szöveget élővé pofozza, Beszki bátyót valahogy rendbe hozza. De ez a nóta arról szól, amiről szólnia kell. Egy unatkozó poéta rappel, a poéta szó nem félreértendő, a kifejezés meghatározza, hogy ő lírai énnyi, néha kiaknázza, gyakran elbaltázza, de ez Beszki háza. Innen csak ő jut ki, és csak ő is jöhet be, mert ez a külön bejáratú rímeinek kertje, mert ez Beszki.

elképesztő módon. Úgyhogy az egyik mondatot a másikba fonom, nekem nincs boltom, a rémeim nem állom, nekem külön kertem van, az az arborétumom, és tudom, hogy ez furcsán hangzik. Hangzik, de a ritmus és a rím néha együtt érik, egy gondolatfú vallat termékenyé volt, és ott, ahol egyszer volt, vagy nem is volt, egy újabb rím életre kapott. Életre kapott. A ritmusra ővé úszik tovább-tovább, és a végtelenségig bizony meg nem áll, mert az arborétumom határa nincs meghúzva, a kertnek nincsen fala, csak egy ajtaja.

vendége lehetsz kertemnek. Szertelenkedhetsz benne kedvedre. De képzeld csak, mindenkinek van kertje. Mert ha rímelsz és festesz, valamit nevelsz, termelsz, ami a lábadról néha levesz. Nem a szex meg a szex, hanem

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lakmacsun Rádió. Lakmacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.

0: Lahmacun Rádió.
1: Lahmacun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.